Ortsmen itt van az úr, úr, szegény, úr, vagy ó. Swing it, you dog. Come on in there now. You mug inside, you mug. Get away from there.